Sí. Menetsen muktoja. Jamo vateva menetni. Jam menetva mo vatni.